A Szegedi Tiszahíd vasszerkedarra töltötték fel a képeket, az akire másznak ki az adatamistán, egy internetes videóval. Állnak egy ideig, aztán több kamerájásból rették.